0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Astapa.
1: Jodin FM.
2: Klasné rádió.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыбьяно 102 и один FM. Классное радио в дорогу.

heti lerombolok. Dörög az ég, szeretem ég, így küzdeni fogok. Az agyamat eldobom néha. Oroszlán vagyok, te préda. De hidd el, hogy nem jó a szerep. A ösztönből élek és bunkozok veled.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Petrás László, mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Петра Шласло, греко-католицького священника села Гече. Залишайтеся з нами.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Kedves testvérek, ezekben a napokban, a pünkösdi ünnepkörünkben vagyunk, abban az időszakban, amikor megkaptuk a Szent Háromságnak a harmadik személyét, a Szent Lelket, pontosan azért, hogy megszentelje, megáldja a mi életünket, és hogy a döntéseinkben, a feladatainkban próbáljuk megtalálni azokat a dolgokat, amelyek vezetnek minket a Jóisten felé. És ebben a szent időszakban próbálnék néhány gondolatot arról mondani, vagy beszélni, hogy mi lehet a Szentléleknek a látható jele a mi életünkben. Mert bárkit megkérdezek, és talán én saját magam is úgy vagyok, hogy ha a Szentlélekről kell beszélni, akkor ez egy nagyon nehéz dolog. Mert nem láthatjuk, nem foghatjuk a szemeinkkel, de mégis láthatjuk a gyümölcseit, érezhetjük a következményét akkor, amikor ő valóban dolgozik a mi életünkben. Mert úgy gondolom, hogy a pünkösd ünnepe nem csupán egy régi esemény emlékezete, hanem annak az örömhírnek az ünnepe, hogy Isten lelke még ma is működik közöttünk. A Szentlélek, ahogyan említettem, nem látható szemmel, mint egy tárgy vagy egy személy, de mégis vannak felismerhető, látható jelei az emberi életben. Ahogyan a szél láthatatlan, de látjuk a mozgó faleveleket, ugyanígy a Szentlélek jelenlétét is az ő gyümölcseiről tudjuk felismerni. Az apostolok cselekedeteiben azt olvastuk az elmúlt napokban, hogy a tanítványokra leszállt a Szentlélek, zúgás hallatszott, lángnyelvek jelentek meg, és a félénk apostolok bátran kezdtek ezután beszélni. Mi változott meg bennük? Úgy gondolom, hogy nem csupán a hangulatuk, hanem a szívük is megváltozott. A félelemből bátorság lett, a bezárkózásból pedig küldetés, misszió, és az ő bizonytalanságukból pedig erős hit fakadt. Ez ma is a Szentlélek első és legfontosabb látható jele, hogy az ember megváltozik. Amikor valaki képes megbocsátani ott, ahol korábban harag volt, ott működik a lélek. Amikor egy családban újra megszületik a béke általam, akkor én úgy gondolom, hogy ott működik a Szentlélek. Amikor valaki a szenvedésben, a betegségében nem veszíti el a reményét, ott működik a lélek. Amikor egy ember nem csak önmagára gondol, hanem próbál segíteni, vigasztalni, felemelni másokat, ott hiszem azt, hogy a Szentlélek jelen van. Szent Pál apostol világosan beszél a lélek gyümölcseiről. Ez a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a jóság, a szívesség, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Ezek nem egyszerű emberi tulajdonságok. Saját magunkról tudjuk, hogy mennyire nehéz örömöt, békességet, szeretetet gyakorolni a mi saját életünkben. Ezek annak a tulajdonságai, hogy az Isten lelke él bennünk, él a mi életünkben. Sokszor azt várjuk, hogy a Szentlélek rendkívüli dolgokban mutatkozzon meg, hogy csodákat tegyen, nagy élményeket mutasson, különböző érzéseket éreztessen a mi életünkben. Pedig a lélek legtöbbször csendben és csendesen munkálkodik. Egy vigasztaló szóban, egy őszinte imádságban, egy olyan könycsebben, amit valaki másért tudok hullatni. Én úgy gondolom, hogy a Szentlélek így meg tud jelenni bármelyikünk életébe, és az ember kap értelmes, nyitott szívet arra, hogy ezeket fel tudja ismerni az életében, mert a világ tele van zajjal, félelemmel, megosztottsággal, információkkal, hamis és valós információkkal, és nagyon nehéz ezeket megkülönböztetni az életünkben. Ezért ma, én úgy gondolom, különösen szükségünk van arra, hogy érezzük azt a Szent Lelket, amely betölti a mi életünket, mert ahol a lélek jelen van, ott már nem a gyűlöleté az utolsó szó, ott van remény, ott van élet. Kedves testvérek, a pünkösd ünnepén és az ünnepkörben, pünkösd utáni napokban ne azt kérdezzük, hogy mi történt 2000 éve, hanem azt kérdezzem meg, hogy látszik-e rajtam a Szentlélek működése? Látják-e rajtam az emberek Krisztus szeretetét? Tudok-e ebben a békétlen világban békét sugározni? Képes vagyok-e másokat vigasztalni vagy fölemelni? van-e bennem elég hit, amely tud világítani a másik ember számára is. Ezért kérjük ma, mai napon is, nem csak pünkösd ünnepén a Szent Lelket, hogy jöjjön el a Szentlélek Úristen az életünkben, hogy töltse be a híveinek a szívét, és gyújtsa fel bennünk az ő szeretetének a tüzét. Tanítson meg minket a jóságra, az igazságra. Tanítson meg minket a békére, hogy életünk látható, jelen legyen annak, hogy az Isten velünk van a mi életünkben. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatták. Petrás László, Mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
4: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми греко-католицького священника села Гече Петра Шласло. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
5: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
4: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
6: FM 92.1 Пульзус Радіо. Megdobbant. Megdobbant.
7: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az árpor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Kerniga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікінь кіш бійкащіг. Істен тілем мені ятянктол і шазур Єсус Христустол. Амен. Kegyelmes Istenünk, valóban drága dolog téged dicsérni és dicsőíteni, magasztalni a te nagy nevedet reggelente, napközben, és minden alkalommal, amikor a lélek indít bennünket arra, hogy te elé járuljunk, imádságainkkal, fohászainkkal, oda boruljunk a te trónusod elé. És köszönjük, Urunk, hogy te mindig vársz bennünket, és mindig elfogadsz bennünket. A te ajtód mindig nyitva van, amikor mi keresünk, amikor mi kopogtatunk, amikor zörgetünk, amikor hozzád kiáltunk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan nagy gondod van ránk, emberekre. Köszönjük, hogy te vagy az, aki meg akarod határozni a mi napjainknak folyását, önmagad jelenlétében akarsz bennünket terelgetni, vezetni, pásztorolni és gondot viselni. Köszönjük, hogy ma is így kezdhetjük ezt a reggelt, a te ígéd előtt elcsendesedve, a te kijelentésedet hallgatva, a te tanításodra figyelve. És kérünk, Urunk, hogy Jézus Krisztus lelkét ajándékozz nekünk a mai reggelen is, hogy megérthessük, mi a te akaratod. Mi az, amiben meg akarsz bennünket szólítani, tanítani kívánsz, amivel el akarsz gondolkodtatni, és amiben biztatsz, hogy cselekedjünk a te nagy dicsőségedre. Így kérünk, Urunk, hogy áraszt kiránk lelkedet, lelkednek minden ajándékával. Légy jelen közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből szeretném felolvasni, a 15. részből, az első 6 versből. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 15. részben, az első 6 versben a következőképpen van megírva Istennek igéje. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és az erősek kérdésköre van ma előttünk, az erősekről szól Pál apostolnak a tanítása, és mielőtt az erőseket próbálnak megfejteni, mit is jelent ez az erő, amiről az apostol beszél, érdemes talán egy nagyon rövid gondolat erejéig önmagunkra tekinteni, és önmagunkban megfigyelni azt a képet, hogy hogyan gondolkodunk magunkról. Erősek vagyunk. Erősnek tartod magad. Erősnek hiszed magad. És emberek között járva azt gondolom, hogy szüntelenül szembesülünk nagyon sok toxikus, patogén, beteges megnyilvánulásával annak, ahogyan elhiteti velünk a sátán, hogy te gyenge vagy. Hogy te erőtlen vagy. Hogy semmit sem érsz, hogy haszontalan vagy. És azt gondolom, hogy ennek a nyomorúsága átszövi millió és millió embernek az életét, és hogyha közelebb önmagunkhoz, saját életünkhöz, környezetünkhöz közelebb keresünk akkor erre példákat, akkor nagyon jól megfigyelhető egy osztályteremben, egy munkahelyen, kint a piacon, amikor csak találkozunk egy-egy emberrel, és panaszra nyílik a szája. Hány és hányféleképpen éli meg ő maga erőtlenségét, gyengeségét, haszontalanságát, tehetetlenségét. És sajnos emberi kapcsolataink nagyon is rá tudják nyomni a bélyegét a mi életünkre, arra, hogy mit gondolunk egymásról, arról, hogy mit gondolunk önmagunkról, mert folyamatosan azt tapasztaljuk, vagy akkor legyen személyesebb, tehát én azt tapasztalom, hogy szüntelenül ilyen hatalmi harcok, viszályok vannak körülöttünk, minden szinten, és az valahol félelmetes, hogy minden szinten, nincs két ember, nagyon ritka két olyan ember, aki között nincs hatalmi viszály, ki a főnök, ki dominál, kinek a szava az erősebb. Hát még amikor egy munkacsoport van, vagy egy munkahelyi közösség, de még egy gyülekezet is, kinek a szava erősebb, ki a meghatározó, ki az, aki rá tudja kényszeríteni az elgondolását, az akaratát a másikra. Ki az erősebb? Ki az erősebb? És kedves testvérek, az jelen van a férfi és nő kapcsolatában szüntelenül. És nagyon sok megtört élet van, amikor nem találnak ebben békességes utat, megoldást, hogy nem azt kell keresni, hogy ki az erősebb, hanem hogy kinek milyen felelőssége van, kinek mi a dolga, kinek a dominanciája miben számít. És Pál, amikor most előveszi itt az erősnek a képét, és amit felvázol előttünk az erőssel kapcsolatban gondolatképpen, az egy olyan meghatározása az erősnek, mit jelent erősnek lenni, amivel úgy gondolom, hogy a legtöbb erős ember, vagy a legtöbb olyan ember, aki magáról azt gondolja, hogy erős, nem ért egyet. Távoli, idegen, sőt, talán azt mondaná, hogy valótlan. Mert azt mondja az apostol, mi erősek. Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségét hordozzuk. Aki erősnek gondolja magát ebben a világban, az nem így gondolkodik. Aki erősnek hiszi magát ebben a világban, az nem úgy gondolkodik, hogy ő tartozik azzal, hogy az erőtleneknek az erőtlenségét, a gyengeségét, tehetetlenségét hordozza. Nagyon sokan erősnek tartják magukat akkor, ha győzedelmeskednek a másikon. Ha nem hordozza az ő erőtlenségét, hanem legyőzi az ő erőtlenségét. Ha ő az, aki fölülkerekedik, ő az, aki az utolsó szó, ő az, aki a hangosabb. És félelmetes módon van ez jelen a világban, és talán ami ennél is félelmetesebb vagy ijesztő, és hadd szólítsa meg ebben bennünket az Isten igéje, hogy ez mennyire ellentmond azzal, amiről az ige tanít. Mennyire szembe megy azzal, amiről az örökkévaló Isten kijelentést tesz, amiben Jézus Krisztus is elénk állítja példaképpen, mennyire ellentétesen élünk azzal szemben, mint ami az Isten tervében benne van. Mert az Isten terve az, hogy az erősek hordozzák a gyengét. Azért kapta az erős az erejét, hogy hordozza a gyengét, hogy felemelje a gyengét, hogy tanítsa a gyengét, hogy segítse a gyengét. Most, amikor az erőset megkérdezik, hogy miben hordozza a gyengének a gyengeségét, akkor valahol ez kimerül abban egy ilyen narcisztikus elgondolásban, hogy szenvednem kell a sok gyengétől. El kell szenvednem az ő gyengeségét, hogy ezt se tudja megcsinálni, ezt se úgy csinálja meg, ezt se úgy van, ahogyan én mondom neki. És magát állítja be áldozatként. Az erős magát állítja be áldozatként, hogy körbe van béve ilyen gyengékkel, tehetetlenekkel. Pedig az erősnek az lenne a feladata, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozza, és ne az önmaguk kedvére éljenek. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. És talán mai napon érdemes azt is megvizsgálni, végig gondolni, hogy kinek az erőtlenségét merem én hordozni, úgy, ahogyan arról az ige ma elénk adja az Isten kijelentését. Ki az, akinek a gyengeségét merem én hordozni, felmerem vállalni az ő gyengeségét, és oda tudok állni mellé, hogy az ő kedvére, neki kedvezve, az ő épülésére éljek. Nem vele szembe, nem fölötte, nem ellene, hanem érte. Hordozunk-e valakit így? És Isten színe előtt állva azért szégyeljük el magunkat, ha nem. Szégyeljük el magunkat, ha nem tudunk senkit hordozni úgy, hogy ez az ő épülésére és javára váljon. Mert akkor nem mondd, hogy erős vagy. Erős vagy a világ szerint. Hangos, diadalmas, győztes, sikeres, karrierista, mindegy. De nem vagyunk erősek az ige szerint. Nem vagyunk erősek az Isten előtt. Szép Pál apostolnak a megfogalmazása, ahogyan önmagával kapcsolatban vallja, hogy az Isten ereje az én erőtlenségem által lesz valóssá. Az Isten hatalma az én erőtlenségem által nyilvánul meg. Mert akkor tud engem az Isten használni. Akkor engedem, hogy az Isten engem használjon, ha nem a saját kedvemre, ahogy amit az apostol mondja, ne a magunk kedvére éljünk, nem az én akaratomat akarom ráerőltetni mindenkire, az én látásomat, az én elgondolásomat, hanem add az Isten nekem látást arra nézve, hogy a fele barátjaimnak kedvezzek annak a javára és annak az épülésére. És ezek nagyon fontos jelzők, nem véletlen az, hogy Pál apostol ezeket felsorolja. Nem arról van szó, hogy mindig és mindenben mindenkinek engedelmeskedni kell, mindenkinek segíteni kell, mindenki mellé oda kell állni az, annak javára és épülésére. És valahol itt lenne az, amiben az erősnek az ereje megnyilvánul, az erősnek a bölcsessége megnyilvánul, hogy felismeri, megérti az Isten lelke, kimunkálja benne, mi az, amivel a fele barátjának valóban kedvez. Mi az, amivel az ő épülését tudja szolgálni. Mi az, ami annak a javára szolgál, és nem a vesztére. Mert amikor valakinél azt tapasztaljuk, hogy az ő segítőkészsége jelen van, és elég csak kérni, megszólítani, akkor boldogan segítkezik fele barátjának javára, akkor nagyon gyorsan ezzel vissza tudunk élni. Nagyon gyorsan ezt ellene tudjuk fordítani, és azt, ami áldás lehetne egy közösségben, egy kapcsolatban, azt a másik számára teherré és átokká változtassuk, hogy már szabadulna tőlünk, hogy már elég volt a sokféle kérésekből. Ne a maga kedve szerint éljen az erős, hanem keresse azt, ahogyan építeni tudja a másikat annak a javára. És ebben talán az egyik olyan biztos mérföldkő, amivel nem fogunk eltévedni, azt áldozatnak hívják. Ha nincs ott a mi kapcsolatunkban, az erős és a gyengébb kapcsolatában az áldozat az erősebb felől, akkor az nem az ige szerint való erősség. Az a világ szerint való erősség. Mert itt, amiről az apostol beszél, az áldozathozatal. Én tartozom. Tartozom. Én megfizetem, megadom. Magamból adok valamit. És ez mindig áldozattal fog járni. És amíg ezt másképp gondoljuk, amíg elhisszük, hogy a saját bölcsességünk és jó akaratunk áldozat nélkül is lehet bárki másnak, fele barátainknak, munkatársainknak, családunknak a javára, addig téves úton vagyunk. Az erős áldozatot kell, hogy hozzon. Az erős áldozatot hoz. És nem véletlen az, hogy itt Pál apostol Krisztusra mutat. És Krisztust állítja elénk példaképpen, hiszen Krisztus sem a maga kedvére tett. Így olvassuk. Krisztus sem a maga kedvére élt. És itt talán kicsit megtévesztő lenne arra gondolni, hogy milyen roppant nagy munkát végzett Jézus földi élete során, amikor járt és tanított, hányféle szolgálatot vállalt magába, milyen fáradhatatlanul forgolódott emberek között és gyógyított, akinek amire szüksége volt, igyekezett azt megadni neki, hogy jobbulást, gyógyítást hozzon az embereknek az életében. Kiemeli ezt az ige, és beszél erről az ige, az Isten igéje, és valóban példaként állítja elénk. De ez a szeretetből való szolgálat nem azonos azzal, amivel az erős tartozik. És nem véletlen az, hogy Pál apostol itt a 69. Zsoltárt idézi. A 69. Zsoltárnak egy szakaszát állítja elénk, amelyben Dávid azt írja, hogy a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. És így folytatja, ha az Isten gyalázzák, akkor engem gyaláznak. A te gyalázóid gyalázása hullottak rám. Mert itt az erős nem csak önmagáért felel, hanem felmeri vállalni. Abban nyilvánul meg az ő ereje, abban látszik meg az ő ereje, hogy az Isten dolgaiban forgolódik, és az Isten akaratába simul bele az ő erejével, képességével, tehetségével, lehetőségével. És még azt is vállalja, hogy mindaz, aki az Isten népe ellen, az Isten háza ellen gyalászkodik, mindazok a gyalázatok őrá hulljanak. Ne a gyengére, ne a nála gyengébre, hanem őrá. És ez a féltő szeretet, ami megnyilvánul az Isten népe felé, az valahol beszél arról, hogy van egy számunkra kedves kép, hogy milyennek kell lennie az Isten népének. Amiről beszél a Szentírás, amit elénk hoz a Szentírás nagyon sokféle módon, és ott is van egy tragikusan széles árok a valóság, meg az a között, amit mi szeretnénk. Van egy nagyon komoly különbözőség a között, hogy mi milyennek szeretnénk látni az Isten népét, mi az, amit hiszünk az Isten népéről, mi az, amit hiszünk az Isten népének tagjairól, meg a között, amit látunk, amit megtapasztalunk, amit nap mint nap megélünk. És itt értjük meg Pál apostolnak a gondolatmenetét, hogy az erősnek az a dolga, hogy a kettő között minél kevesebb legyen a különbség. És úgy hordozni a gyengének a gyengeségeit, meg mindazt, ami az ő életében nyomorúság, tudatlanság, ismeretnek a hiánya, bármi, vagy egyszerűen tényleg gyenge. Hogy ez a különbség minél kisebb legyen. Másik oldalról megfogalmazva, a lehető legtöbbet, a lehető legjobbat előhozni a fele barátból. Az Isten dicsőségére, kérdés ne legyen hozzá, kérdés se férjen hozzá, nem humanitárs segítségnyújtásból, nem azért, mert egyszerűen csak szeretnénk, hogy megvalósítsa mindenki önmagát, nem. Azért, hogy az Isten népe, az Isten országának az építői, a lehető leginkább megtalálják a helyüket ebben a világban, és megtalálják a helyüket a gyülekezetben. Hordozni kell a másik gyengeségét addig, amíg meg nem találja a maga helyét. És az erős azon ügyeskedik, azon dolgozik, abban szolgál, hogy mindenki megtalálja a helyét. A te házad iránti féltő szeretet emészt engem. És a te házad, ahogyan az Új Szövetség ebből nagyon sokat tanít bennünket, az Istennek háza, a Szentléleknek a háza, a templom, ami épül, az élő kövekből, emberekből áll. Emberekből áll. És úgy tartozik az erős hordozni a gyengéknek a gyengeségét, hogy mindegyik kő a helyére kerüljön. Hogy mindegyik kő az Isten dicsőségét szolgálja. Mindegyik ember, mindegyik gyülekezeti tag. És tartozunk azzal, hogy így hordozzuk egymást, azt mondja az apostol. Mi erősek, tartozunk azzal, hogy így hordozzuk a gyengéket, hogy mindenki megtalálja a helyét, hogy mindenki otthont találjon az egyházban, a gyülekezetben. Egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek. Hogy egység legyen a gyülekezetben. És aki ennek még hiával van, őket kell hordozni, tanítani, gyógyítani. És nem versengeni. Nem az a cél, hogy kitűnjünk, hogy mennyivel vagyunk jobbak, különbek, erősebbek másoknál, hanem éppen, hogy a közösségben kell megteremteni annak a teljességét, hogy mindenki azzá váljon az Isten kezében, aminek az Isten szeretné őt látni. Ahová őt az Isten helyezi. Mert az erő, ami megnyilvánulhat, ami jelen lehet egy közösségben, az mindenkinek az ereje. Amivel egymást segítjük, egymást hordozzuk, egymást megtartjuk, egymást tanítjuk, az mindenkinek az ereje. És a gyengeség, az mindenkinek a gyengesége. Hiába vannak erősek. A gyengeség, a turatlanság, a parlagon heverő kövek, a szétszórt kövek, a nem a helyére álló kő, mindenkinek a gyengesége, a közösségnek a gyengesége. A te házad iránti féltő szeretet emészt engem, hogy ez a ház felépüljön, hogy az a ház olyan legyen, amilyennek lennie kell. És amikor Krisztust hozza példának Pál apostol, ő erről beszél, hogy Krisztus cselekedeteiben a motiváció nem az, hogy a másik ember mellé odalépjen, megsimogassa a fejét és megvigasztalja. Ez is ott van. És nagyon sokszor hálás szívvel vehetjük azt, hogy az Isten az ő lelkén keresztül hányféleképpen tud megvigasztalni bennünket, hányféleképpen tud erőt adni, amikor terheket kell hordoznunk. Ez mind fontos. De a cél az az, hogy ott legyél az Isten házában, az Isten templomában, hogy az Isten házához tartoz, az Isten háza népe légy. És ezért áll oda az erős a gyenge mellé. Akkor, amikor szenved, akkor, amikor nyomorúságban van, akkor, amikor megéli a saját erőtlenségét. Bár azt is el kell mondanom, kedves testvérek, hogy nagyon sokszor egy-egy betegágy mellett és egy-egy nehéz körülmény között lévő ember mellett én szégyeltem el magam hitetlenségem vagy kishitűségem miatt. Mert ő volt az erős. Ő volt az erős, aki nyomorúságban, aki betegségben van. Mert tudta hordozni. Krisztusban. Mert a helyén volt. Mert az Isten gyermeke volt. Mert ő lett a kőszikla. És kívánom, hogy mindenki úgy találja meg a maga helyét a közösségeinkben, hogy tudja hordozni az erőtlenebbek erőtlenségét, és az erejét pedig az örökkévaló Isten javára, az ő országának építésére, az ő dicsőségére tudjuk fordítani. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Drága Urunk, köszönjük, hogy még az ének szavaink keresztül is figyelmeztesz bennünket a kevésség bűnére, a kevésség olyan útjára, amelyik félreviszi a mi életünket, amelyikben saját erőnket, saját kiválóságunkat, vagy csak vélt kiválóságunkat akarjuk kiemelni, úgy akarunk mások fölé kerekedni, úgy akarjuk megmutatni a mi erőnket. Hadd tanuljunk, Urunk, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól azt, hogy hogyan kell erősnek lenni, hogyan kell erősként hordozni másoknak a gyengeségét, hogy mindenki megtalálja a helyét, hogy mindenki jelen legyen a földi egyházban is, és mindenek előtt abban a mennyében, melyet te gyűjtesz össze a lelked és igéd által. Így kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, és vezess bennünket vissza önmagadhoz, a te igédnek tisztaságához és egyszerűségéhez. Te formáld át a mi gondolatunkat, és segíts bennünket abban, hogy nap mint nap újjászülessenek a mi gondolataink te benned, hogy megtaláljuk, felfedezzük annak a tervét, annak a gondolatát, ahogyan te a mi életünkre nézve elkészítetted a te bölcsességedben azt, ahogyan nekünk élnünk kellene ebben a világban. Mindazt a munkát, amit ránk bíztál, amiben bennünket akarsz megajándékozni. Taníts bennünket, Urunk, hogy hordozzuk egymás gyengeségét, és tanítsuk egymást fele barátunknak javára, hogy tudjunk egymásnak kedvezni, de a másik épülésére, azért, hogy az ő élete még inkább kiteljesedjen te benned. Kérünk, Urunk, hogy te építsd a te egyházadat akkor, amikor mi emberek oly sokféle módon, gyarlóságból fakadóan saját erőnket önmagunkhoz mérjük, és nem veszük észre, hogy minden, ami van, amink csak van, azt tőled kaptuk. De megköszönjük, Urunk, hogy neked oly sokféle gondod van a te népedre, és gondod van gyülekezeteinkre, és te adsz nekünk erőt a mindennapokhoz, és te adsz erőt a mindennapokban. Így kérünk, hogy ma is vezess bennünket, taníts, szent lelked által terelges. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lekipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Biodin FM.

0: Köszöntjük a rádió hallgatókat az FM 92.1-en 2026. június 2-án. Ez a hét második napja, kedd van, terőszétopat kívánok mindenkinek, sziasztok, sziasztok!
1: Lát, hogy műszkébe derülre még egy kicsit várni kell, de reménység szerint ez az esőpótlás, ez mindenképpen jó jön a mezőgazdaságnak, talán több ember tud most pihenni. Kiskertek azért adtak némi bonyodalmat az elmúlt napokban, hiszen locsolni kellett. Sok esetben gyermekeim úgy megkérdeztek, de miért esik az eső? Tudod, amikor eljön a nyár, és akkor szeretnél pihenni, meg napsütés, meg barnulás, meg D-vitamin gyűjtés, és akkor elkezd esni az eső, és hát szerénységemmel csak annyit tudtam válaszolni, de hát az erdőt nincs kilocsolja. Tehát a kiskertet fogod, meglocsolod, a balkoni virágokat meglocsolod, na de az erdőkben is igénylik a fák az utánpótlást, meg a tavaink is igénylik az utánpótlást, és mennyivel jobb most a vérkére ránézni, mint amikor úgy tavasznak a nagyon-nagyon legelején.
0: Hápolnak benne a halak.
1: Igen, abszolút, túlélték
0: abszolút. Túlélték az utolsó hőfullámat.
1: Vasárnap sétáltam a Vérke partja környékén, és láttam, hogy a vadkocsák nagy megelégedettségére lehet ott úszkálni.
0: Egyébként meghökkentő az idő, az valóban nem a legizgalmasabb a séták szempontjából, de egyébként úgy látom, a híreket nézve, sok okunk van arra, hogy ne kolbászoljunk csak úgy egyedül. Két hírrel is találkoztunk az elmúlt napokban. Az egyik, amikor egy úriember indult el sétálni, bár nem a leginkább a séta volt a legfontosabb célja a kirándulás alkalmával, hanem igazából a határőr állami szolgáltatónak a híreiből jelent meg az információ, hogy illegálisan szerette volna áthagyni Románia irányába az országot, és viszont hát a nagy sétak elős közepette egy medvével találta magát szembe, így aztán nagy rohanásban felmászott egy fára, és a delikvens onnan kért segítséget, mert jobban félt a medvétől, mint a határőröktől, úgyhogy azt gondolta, kettő közül sokkal egyszerűbb, hogyha őket kéri ki, és még a medve már elcambogott, a határőr pedig a fáról próbálták lesegíteni a megrémült embert. Ennyit a erdei sétáról.
1: Így van, hát ahogy Hatházi mondta, a medve mindent tud, amit te nem. Tehát az, hogy felmászol a fára, az egy dolog. Tehát hát, mondhattuk igen. Volna a delikvensnek, hogy hát figyelj, megvárod a hajnalt, hát ha odé megy, meg akad valami másfajta csemege is a részére. De hát amikor abba belegondol az ember, hogy biológiából kicsikét másat tanítottak, és az a medve képes utánam is felmászni, hát akkor sokkal egyszerűbb zajcsapni.
0: Sőt, szeret is fára mászni, mert nem csak igen. Rákényszerül, mert éhes, mert lehet, egyszerűen hogy nem is, szeret.
1: És lehet, hogy nem is utánam jön, hanem ott, mint ahogy Mici Mackónál láttuk azt, hogy a mézet próbálja meg kiszagolni, bár gondolom, hogy ezen a magassági fokon ott inkább fenyőerdők lehettek, és nem éppen a mézelő méheknek az odvát találtuk volna meg, de tény, ami tény, szó, ami szó, hát ez a séta valósult el.
0: Egy másik sétáról szólnak a hírek, és vele van tele a sajtó, mondhatnánk így. A rendkívüli helyzetek állami szolgáltatónak a Csernyévci megyei központjában jött a bejelentés, hogy egy úriember egy város szélen található aknában tölti idejét. Hát ő elindult sétálni, és gyakorlatilag nem volt rajta fedő ezen a csatornán, és egy 3 méteres víztározóba esett bele, amiben igazából csak személyi emberi hulladék volt, semmi más. Viszont 5 napon keresztül tartózkodott bent, még valaki végre meghallotta a segélykérő szavait, kiabálását.
1: Önmagában ebben is látszik, hogy egy ilyen apróság, tehát egy aknafedő mekkora jelentőséggel tud bírni, hogy nem csak arról szól, hogy itt az emberek áthajtanak rajta mondjuk autóval, mondjuk én biciklivel találkoztam már, hogy is mondjam, eltávolított aknafedővel, gyorsan tanul meg az ember szaltózni biciklivel együtt, tehát hogy nem volt egy kellemes érzés, és őszintén örültem neki, hogy megúsztam abba, hogy a két tenyeremet felhorzsoltam, ja meg hogy se jobbról, se balról nem jött autó. Ez konkrétan a Mikes utcán történt, most ez a fajta veszély nem fenyegette, tehát mármint az, hogy autók jönnek meg mennek, de tény, hogy sok kellemetlenséget tud okozni. Számomra azon nagyon elgondolkodtató, hogy hát 5 nap. Ugye az emberi szervezet azért sokat nem bír ki, vagy nem mindent bír ki. Azt tudjuk, hogy az oxigén korlátaink az 4 percre esnek vissza.
0: 5 perc nincs.
1: Igen, az élelemmel, hát ki úgy tartja, hogy 40 nap van, akik úgy tartják, hogy 4-7, de hát a folyadéknak a hiánya az 4 nap alatt végzetes tud lenni, hiszen az ember akkor is veszít folyadékot, hogyha egyébként azt mondja, hogy bizonyos szükségleteit nem végzi el.
0: Nem beszélve a 3 méter zuhanásról, hát, ami önmagában véve gerinc.
1: Így van, tehát nagyon sokszor esett meg az, hogy nyitott aknafedőnél egy csípő protézis bekerült aztán az embernek a helyére, hiszen comnyaktörést egy-kettőre tud ez a hirtelen szintváltozás okozni. Láttam már kisebb huppanásból komoly bokatörést, mert hát ugye tavasszal megindulnak a munkálatok, és nem mindent érünk el, valamihez kell a létra is. Na de lefele való esés az sem egy könnyű állapot. Szó szerint azt mondom, hogy a csodával határos, hogy ő élve megúszta ezt. Nem tudom, mennyit kellett kiabálnia, és hogy hirtelen belegondoltam a helyzetébe, hogy ott vagyok, tudom azt, hogy hol vagyok, tehát kvázi mindentől távol. Na most 24 órában kiabálni sem tudok.
0: Igen,
1: pont elszalasztam azt a pillanatot, amikor
0: elmenek. Rengeteg energiát elégetem, amik hát, jelenre, hogy tovább
1: igen, tehát mint a lakatlan szigeteknél, amikor megpróbálnak segítséget kérni, hogy na jó, jó, égessük azt a tüzet, gyújtsunk füst, vagy hogy legyen füst, oké, de hát de mikor, meg hogy végesek a készleteink. Szóval az jó, hogyha valaki nem volt közömbös, és tényleg hajlott arra, hogy a segítség kérése válaszolt, és hát ezáltal megmentették az életét.
0: Nem kell tudottan messze menni, nem olyan rég, egy két évvel ezelőtti történet, ahol a kedves idős balassagyari lakos gyakorlatilag elindult biciklivel valamelyik rokonjához, és a települések az elén van egy ilyen 200 méteres szakasz, ahol igazából házak nincsenek, hanem gyakorlatilag a kert, illetve az igen magas árok, és az a kedves hölgy megszédült, a biciklivel beleesett az árokba, konkrétan belebukott az árokba, és a nagy fűtől sem a biciklit, sem őt magát nem lehetett látni. Egy idős hölgyről van szó, így aztán maga nem tudott kimászni az árokból, és a bicikliről leszorulva gyakorlatilag ott jajgatott, és annyi volt a kegyelem, hogy azért a mai időszakban már nem annyira főforgalmútak, és a gyalogosi biciklisek aránya sokkal kevésbé van jelen ezeken a szakaszokon, még a faluhelyeken is, és annyi volt a szerencsé, hogy valakik mentek abba az irányba, és meghallották, hogy valaki jajgat az árokból, és próbál kiabálni, és így vették észre, mert ha éjszakára ott marad, elég hűvös éjszakák voltak, akár kihűléssel is találkozhatunk vala, és egyáltalán csoda, hogy észrevették azon szakaszon, mert senki nem szokta úgy sétálni, vagy éppen kocsival úgy haladni, hogy éppen nézi, hogy nem-e kukucskál ki egy eldőlt biciklinek mondjuk a kerek a zárokból.
1: Hát, hogyha nagy tanúságokat szeretnék levonni, akkor azt mondanánk, hogy egyedül ne menjünk sehová, de azért nem mindegy, hogy medve jön-e velünk, vagy sem. Viszont egy érdekes film jutott eszembe, ami igaz történet alapján dokumentálja azt, hogy mi történik egy extrém sportolóval, ha például nem szól senkinek, és úgy kerül egy olyan helyzetbe, ami szinte a megoldhatatlan kategória, megoldotta, bár komoly vesztesége lett a főhősnek, de ami tanulságként a filmnek a végén megjelenik, azt mondja, hogy bármikor elmegyek túrázni, kirándulni, mindig szólok valakinek. Fontos dolog az, hogy tudjunk egymásról, és hogyha valaki a megígért időben nem érkezik meg, akkor egy picikét kezdjünk el gyanakodni, esetleg utána telefonálni, hogy minden rendben van-e, várhatlak-e tovább, és hogyha nem, akkor tegyük meg a megfelelő lépéseket.
0: Kedvesünkben több témával és kapcsolással szeretnénk kedveskedni a számotokra. Hát ha vízről beszélgettünk, engedjétek meg, hogy kicsit mélyebb terjedelemben is foglalkozunk a víz témájával, és sikerült újra egyeztetünk egy interjút egy igazi vízügyi szakemberrel, és a témánkban pedig a Tisza, illetve a vonzás körzete, az itt lévő vízmennyiség lesz majd. Ajánlom mindenkinek figyelmébe, meghívott vendégünk vonal másikon, egy kapcsolás keretén belül Molnár Gábor lesz, a Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szolgálat vezetője fogadta el felkérésünket, vele beszélgetünk majd a Tisza árteréről, az árdagályról, illetve a víz mennyiségéről, mert az elmúlt időszakban talán drasztikusan csökkent, illetve egy saját projekttel szeretnénk foglalkozni Kárpátalján, nagyon sokak számára ismert a Ficseri Gyermekstúdió munkája, amelyet ez alkalommal Vas Magdolna fog bemutatni, a Ficseri Gyermekstúdió vezetőjével rádiós munkatársunk, színművésznőt kapcsoljuk majd adásunkban.
1: Сьогоднішній гость нашої передачі – Габор Молнар, начальник служби Верхнє Тисянського управління водного господарства та Макдональд Ваш, керівник дитячої студії «Фічері».
0: Érdemes mindenképpen velünk tartani, velünk technikai közérdekű információkat, ha rendőrrel balesettel találkoztak, írjátok meg 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk határinformációkat is, örömmel veszük előadásunkban, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Mindenkinek jó rádiózás, jövünk vissza!
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
6: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, ahogy ígértük, egy újabb témával folytatjuk adásunkat. A víz lesz a téma, nem csak az eső miatt, hanem a szárazság apropóján is.
3: A vonal másik végén köszöntjük Molnár Gábort, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szolgálatvezetőjét. Znamená zviazku Hábor Molnár, načelník služby Verchnje Tesianského upravlenia vodného hospodárstva. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket?
4: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, igen, hallom természetesen.
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdés ez a víz téma. Most, hogy végre esik, amikor egyeztettük, akkor a szárazság és az asszály volt a jellemzőség. Most viszont végre már esik egy-két napja itt Bereg vidéken. Ha minden igaz, akkor most Vásáros, amiben éppen süt a nap, de ez a borús, esős, csapadékos idő mégiscsak elérte ezt a régiót is nagy örömünkre. A folyam szabályozással, amivel önök foglalkoznak sok éve már, egy-két alapvető fogalmat próbáljuk meg tisztázni. Miért is van szükség ennek a fogalomnak a valódi működtetéséhez, és az elmúlt 150 évben, ha nézzük, akkor a folyamatos reformálásához?
4: Igen, hát eredetileg, amikor Széchenyi, illetve Vásárhelyi ezeket az elképzeléseket célul tűzte ki, és elkezdték az 1800-as évek közepe táján, akkor ugye teljesen más volt a céljuk. Nagyon komoly problémát jelentett, hogy amikor a Tisza kiöntött, akkor hónapokig, akár egész évben is kint maradtak a vizek, és gyakorlatilag a közlekedést ellehetetlenítette a települések között, illetve hát mindenképpen látva azt az angol példákat kint ugye Széchenyék, látták, hogy nagyon komoly termőterületeket lehetne visszanyerni attól, hogyha a vizektől le tudják csapolni ezeket a területeket. Ugye ezért kerültek az átvágások, illetve utána a töltések közé szorítva a folyó, illetve egy másik nagyon-nagyon fontos, amiről ritkán hangzik el gondolat, hogy ugye 1867-ben megszüntették az ősiség törvényével azt, hogy nem lehet eladni az ingatlanokat, és gyakorlatilag innentől egy tőkét kovácsoltak ezekből a földekből, ami eladhatóvá vált, és akár külföldi vagy helyi tőkemozgás is ment. Tehát ami Széchenyék elképzeltek, az akkori feudalista Magyarországból, ami 200 évvel el volt maradva Angliától, gyakorlatilag a feudalizmusnak a mocsonából is kiszedték ezáltal az intézkedésekkel, hiszen így ingyen tőkét tudtak kovácsolni Magyarországon. Tehát akkor gyakorlatilag az akkori Magyarország megmentése volt ugye a fő célja. Aztán az 1900-as évek, 20-as években nagyon komoly malária járványok voltak, és az akkori egészségügyi hatóságok határozták el azt, hogy a belvizes csatornákat kell kiépíteni és lecsapolni nagyon sok mocsaras és tocsogós területet, ami ugye a hullámtéren kívül rekedt, hogy gyakorlatilag ezeket a járványokat megszüntessék, és ugye nagyon nagy méretűek voltak, mint a COVID, vagy, illetve azonnál jóval nagyobb méretű lakosságszámban, akiket érintett, már a halálesetek terén, és akkor ugye ezt kellett megtenni, és hát ugye napjainkban pedig eljutottunk oda a 90-es évek rendkívül esős és csapadékos és árvizes és belvizes időszakából, hogy gyakorlatilag 2010 óta kétszer hét szűk esztendő telt el csapadék hiányban, és hát gyakorlatilag kiszáradtak a tavaink, a vízfolyásaink, az átlagos talajvízszint 2-3 méterről mindenütt negatívba látszik, úgyhogy most eljutottunk a szárazság, az asszály idejébe.
2: Ha jól értem, akkor a maga folyamszabályozás egyik fontos feladata az volt, hogy a vizet leengedjük a Kárpát-medencéből, most pedig, amikor eltelt mondjuk 150 év, akkor igazából meg kellene valahogy tartani a Kárpát-medencéből kifolyó vizet. Viszont érdemes megemlítenünk mondjuk a 90-es, 2000-es Tisza járvizet, ahol azért teljesen újra kellett gondolni a tiszai vízhálózatnak az életét. Ugye nagyon komoly árvizeket éltünk át együtt, mert a víz innent indult, és néhány kilométerrel arrébb is folytatta a tevékenységét. Mik voltak arra az időszakra a reakciók? Az már a jelen, az a mi életünk, erre már mi magunk is emlékszünk.
4: Igen, igen. Egy picit bekanyarodnék egy első mondat erejéig a Szamos folyóig. A Szamos folyónak a vízgyűjtőjén, a Románia területén a 80-as évek végéig kiépült egy völgyzárogátas rendszer, és ők gyakorlatilag minden Tisza és vízgyűjtőjén érkező csapadékot visszatartanak, és gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés csapadék érkezik Magyarországra. Ugye a kárpátaljai részen a Tisza vízgyűjtőjén ugye nem készültek, illetve nem történtek ilyen völgyzárogátas tározók, hogy be legyenek tározva az érkező csapadékok, és gyakorlatilag az lefolyik a mederbe, és nyilván érkezik Magyarországra. Ugye ez ugye 4000 köbméter per szekundumot jelent ugye a 2001-es árvíz idején, tehát ez egy tényleg egy nagyon-nagyon nagy szám, és ezt ugye próbálták kezelni, mivel ugye nem lehet betározni, akkor ezért találták a szükségtározók fogalmát, ahol betározzák az érkező árhullámnak egy részét, hogy ne legyen a 2001-es, vagy akár az 1947-es töltésszakadáshoz hasonló probléma, úgyhogy teljesen újra gondolták. Akkor még nem volt szó arról, hogy egy ilyen száraz időszak jön, ugye, ahol ma vagyunk. Ezek a szükségtározók nem alkalmasak arra, hogy ide vizet tároljunk öntözés, élővilág, ökológiai és egyéb célokra, hanem ez ugye teljes elöntés lenne alkalmas. Tehát itt el kell gondolkozni megint, hogy ami a jelenleg a fő probléma, hogy az érkező vizeket, amikor árhullámok vannak, hogyan tudjuk visszatartani, és milyen módszerrel, hogy a száraz időszakokra ez megmaradjon.
2: Mondhatjuk, hogy egy újabb koncepciót kellett összehozni az elmúlt 15-20 évben?
4: Hát az elmúlt 15-20 évben még nem jelentkezett ennyire, de nyilván ma már látjuk, hogy igen.
2: Igen, az elmúlt 10 évben.
4: Igen, 2022-ben gyorsult fel ez a folyamat, ami ugye rendkívül asszályos volt, hogy akkor itt nagyon komoly probléma van. Na most nyilván a legegyszerűbb módja a vízvisszatartásnak az, hogyha a folyón valamilyen fenéküszöbből duzzasztó művet, egyebet csinálunk. Ez nyilván a ökológiai szempontból, természetvédelmi szempontból nem igazán kedvező, hiszen az ott lévő élővilág akkor teljesen felborul vagy megszűnik. Tehát nem ez látszik jelen pillanatban koncepciálisan a legjobb megoldásnak, tehát mindenképpen olyan megoldásokra törekednek, ahogy az ár a töltéseken kívül, a hullámtéren kívül valamilyen módon betározni a vizet, amikor érkeznek az árhullámok. Nyilván ez megint teljesen tényleg újra kell gondolni a dolgokat, és itt természetvédelemnek, környezetvédelemnek, vízügynek, civileknek együtt kell kitalálni olyan megoldásokat, amelyek jók lehetnek. Illetve hát a legeslegfontosabb, hogy a mezőgazdaságnak is ez megfelelő legyen, és nekik is kedvező legyen. Ezért bonyolult és lassú folyamat.
2: De akkor egy teljesen új koncepció előállítása zajlik éppen az új helyzetre való reakció gyaránt. Mikorra fog ez beérni? Emlékszünk, amikor az árvíz után néhány évvel hatalmas gépi munkátok indultak meg itt Szabolcs-Szatmár Berekbenyében, illetve voltak Kárpátalján is hatalmas gépi munkák, ahol ezeket a tározókat építették, és teljesen új rendszert alakítottak ki. Megtörtént a reakció az akcióra. Ez az akció, ami most zajlik, mikor kap majd a reakciót a valóságban, a megvalósulási időszakban?
4: Igen, hát ahogy szoktuk mondani, ez mindig pénzfüggvénye is, meg időfüggvénye, és a kettőből általában nagyon kevés van. Na most elindult egy folyamat a Tisza túrközi tározónál. Ez ugye Tiszabecs térségében van ennek a tározónak a beeresztő zsilipje, és mellette épült egy napelempark, amely napelem ilyen szigetüzemben működik, és a Tiszából szivattyúzza a vizet a tározó területére, és gyakorlatilag ezzel nagyon szépen meg tudták oldani az ökológiai vízpótlását annak a térségnek. Hát ez attól függően, hogy milyenek a napsütéses órák száma, és hogyan termel a napelem, 1 és 2 millió köbméter körüli vizet tud éves szinten kijuttatni ugye a hullámtéren kívüli területekre, és gyakorlatilag az ott lévő holtmedreket, vízfolyásokat vízzel tudják ellátni, aminek ugye a mezőgazdások is nagyon örültek, a vadgazdálkodás különösen örül neki, hiszen ugye a vadaknak még az ivóvíze sem volt biztosítva. Úgyhogy ilyen hasonló megoldásokra törekedünk, ez talán az egyik legolcsóbb módja, viszont ennek fenntartási költségei vannak, tehát szeretnénk elindulni abba az irányba is, amik igaz, hogy most többe kerülnek, de utána később nincsenek fenntartási költségei, vagy minimálisak.
2: Milyen megoldási eszközöket látnak ezen a területen? Ez egy teljesen jó hangzik, mert ugye napenergiával gyakorlatilag átemelünk vizet a már lévő mederből. Mi van még a tervben?
4: Hogy folytassam ezt a napenergiást, erre már megvannak a tervek és az engedélyek, hogy Tarpánál a Beregbe is készüljön egy ugyanilyen napelem park, és a Beregbe vizet tudjon juttatni. Most a Beregnek az a szerencsés helyzete van, hogy a Tarpa-Lónyai vonal az lejt, tehát Tarpától Lónya irányába lejt a terep, tehát a csatornákon végig lehet vezetni az egész Beregen. A Tarpának egy kicsi része maradt ki, és hát nyilván ott a kárpátai részre az már ugye magasabban van, tehát oda nem tudunk ezáltal eljuttatni vizet, de ez ideiglenes megoldásnak nagyon, nagyon jó, ezt a természetvédelem, sőt a WWF Magyarország is támogatja, és benne van a projektbe is, és az előkészítésbe és a kivitelezésbe is. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen példaérték összefogásnak tűnik, ha ez sikerül megvalósítani. Most már csak tényleg a pénz hiányzik hozzá, hogy ez megvalósuljon. Tehát első körben, hogy maradjunk helyileg, ugye a Beregnek ez lenne az első és legfontosabb megmentése a víz szempontjából. Úgyhogy azért el kell, hogy mondjam, hogy ez a Beregi térség Magyarország 3 belvízzel legveszélyeztetett területe esik, és ennek ellenére van itt ugye, nagyon nagy probléma. A következő lépcső pedig nyilván az lehet majd, hogy valamilyen más módszerrel vizet juttatni a Beregi térségben, és itt szóba került akár egy fenékküszöbnek a létesítése is a Tisza folyón.
2: Beszéljünk az a fő forrásról, maga Tiszában itt vidékünkön is azt látjuk, hogy egyre kevesebb és egyre kevesebb víz van. Ez egy évi viszonylatban egy más eloszlás jelent, vagy valóban a csapadék valódi hiányát jelenti, nem pedig az eloszlással van a gond?
4: Hát jelen pillanatban az elmúlt 2 évet tudom igazából így példaként hozni, a csapadéknak a hiánya az, ami gondot jelent. Tehát 2023. novembere és 2024. februárra között volt 5 olyan árhullám a Tisza felső szakaszán, amely kilépett a középvízi medréből, és a hullámtéren is volt víz. A hullámtéri holtmedreket meg is töltötte, tehát olyan mennyiségű vizek. Azóta, tehát 2024. február óta nem volt olyan árhullám, ami középvízi mederből kilépett volna. Sőt, még a középvízi meder a partér közelében sem. Tehát gyakorlatilag 2 év óta olyan mértékű csapadék hiány van itt a térségünkben, illetve hát lehet mondani az egész Tisza vízgyűjtőjén idáig, ugye Vásárosneményig, ahol nagyon-nagyon kevés víz hullik csapadékformájában, ami le is tud folyni. Úgyhogy ez egy külön problémát jelent most az elmúlt 2 éve térségünkben. Most végleg gondolom, hogy olyan szárazság van, hogyha 20-30 mm leesik a vízgyűjtő területen, abból szinte minimális kerül lefolyásra Tiszában, mert ez mind beszivárog a talajban. Tehát a talajnak a felső rétege nagyon-nagyon csapadék szegény. Hát úgy gondolom, hogy ezt a mezőgazdászok látják és tudják is. Hiába pedig ezek a kötött talajok, és viszonylag jó a csapadék háztartása, ennek ellenére is nagyon nagy komoly problémát a szájkárokat szenvednek.
2: Talán kicsit nézzünk a jövőbe látó gömbünkbe, hogyha ez a folyamat így is zajlik, mi várható a következő időszakban? Ezek egy régió, mi az, amelyet szembesülnünk kell lesz akár a következő években?
4: Igen, hát nyilván a legkritikusabb időszakban, amit meg tudunk tenni, akkor tényleg nem tudjuk elkerülni azt, hogy valamilyen szinten fenéküszöböt, vagy bármit létesítsünk a folyón, hogy vissza tudjuk tartani a medrébe, illetve följebb a vizet, és abból tudjunk tartalékolni, illetve kijuttatni a hullámtéren kívülre. Ugye ennek ugye az lenne lényeg, hogyha visszaduzzasztom a Tisza folyóba a vizet, akkor ugye gravitációs úton ki tudom vezetni a mentett oldalra, és az érkező árhullámnak a vizét, és hát ugye abból természetesen ökológiai vagy öntözési vízpótlásokat meg tudom oldani, és ezzel fenntartani a helyi ökológiai rendszert. Ugye nem beszéltünk korábban légkörű asszályról, most már sajnos majdnem mindenki ismeri ezt a fogalmat, ugye ez mindenképpen a csapadék hiány, és ugye a talajban lévő víznek a hiánya miatt okozza, ami külön problémát okoz az élővilág számára. Tehát a legkritikusabb ez lehet mindenképpen, amikor jöhet kell, amikor veszélyeztetve lesz esetleg a Tiszának a folyónak az élővilága egy duzzasztással. Hát illetve a másik eset az, hogyha olyan tározókat létesítünk, ugye megint szintén a Tisza hullámterén kívül, ahol be tudjuk ezeket a vizeket tározni árhullám idején. Kiengedjük, és ugye gyakorlatilag abból táplálkozik a környezet. Hát erre ugye nagyon nagy területigények, és megint nagyon sok pénz kell, tehát egyelőre ezek idáig még nem jutottunk el.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, és beszélgethetünk ezekről a fontos témákról. Mindenképpen szeretnénk felkérni a következőben, és legyen majd segítségünkre szakértőként ebben a témában. Sok erőt és áldást kívánunk az életére, munkájukra.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra mindenkinek.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Molnár Gáborral, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szolgálatvezetőjével beszélgettünk.

0: з вірою в серці. Радіо Пульс FM.
1: Tizenegyor 18 perc van, köszöntjük a mostatokozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, ez a második óránk, egészen 12 óráig vagyunk veletek, külön köszönjük, hogyha írtok nekünk 095-709-709-es SMS Viber szemünk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, a határon vesztegeltek, nyugodtan írjátok meg, és persze nyugodtan írjátok, hogy honnan hallgatjátok ezt a mai műsort. Velünk van László, sziasztok, szép napot kívánok, Beregszázból hallgatjuk a műsort, köszöntünk szeretettel, Kati is írt, szép és áldott békés hetet kívánok mindenkinek, hajrá Kárpátalja. Külön köszönjük, illetve Hibolya is most csatlakozik hozzánk, ő is áldott napot kíván mindenkinek, és megyünk is rám, ez pedig a naphíre rovatunk.
2: A naphíre.
1: Beköszöntött a nyár, bár nem az időjárás mutatja ezt, hanem a kalendárium, viszont az árak ilyenkor mindig megmozdulnak, általában jó, és néha pedig esetekben rossz irányba. A nyári árhullám világával foglalkozunk következő percekben. Azt írják a szakértők, hogy nagyon sok területen van változás, feltehetőleg a zöldségeket érdemes megemlítenünk, ugye a szezonális zöldségek a új termés miatt akár 20%-kal is olcsóbbak tudnak lenni. Az üzemanyag esetében a dízelnél várható, hogy nyáron kicsikét mérséklődik majd a helyzet, ami újabb kihatással van a különböző termékekre majd.
3: Így van, úgy néz ki, hogy vannak szezonális dolgok, amelyek az újdonságok miatt legalábbis a piacra bocsátásának a napjaiban vagy heteiben eléggé drágák, de ahogy kezd telítődni a piac, úgy kezd olcsóbbá és olcsóbbá válni. Gondolok ezáltal a szamócára például, tehát most már mondhatni viszonylag elfogadható áron lehet egyre finomabb és finomabbat vásárolni belőle, de például a krumplival, amit tavaly szinte már aranyáron kezdtek el mérni, ott is van egyfajta árcsökkenés, legalábbis amit még úgy neveznek, hogy régi krumpli, az új krumpli az még viszonylag legalábbis a régihez képest borsosabb.
1: Igen, érdekesség, hogy a tavalyhoz viszonyítva május végére átlagos élelmiszer kosárunknak a költsége 9,5%-a, közel 10%-a lett drágább, viszont a nyárnak a jelenléte különböző szezonális gyöldségeket majd csökkenésben indítványoz, így aztán beszéltünk két alapvető kárpátaljai indexről, egyik a Bors index, ami egy országos index, és van egy kárpátaljai indexünk, ez pedig a Bogrács index.
3: Így van, a Bogrács indexbe is látunk némi ingadozást, valamikor egy kicsit magasabb, valamikor egy kicsit alacsonyabb. Ha az április hónap folyamát nézzük meg, akkor ott egy 3%-os áremelkedést mutattak ki a szakértők márciushoz képest, viszont a májusban elkezdett ugyanez az érték csökkenni, tehát ha például csak a bográcsosba kerülő krumplinak az értékét vesszük, az a fajta 15-20%-os ár engedmény vagy kedvezmény az a Bogrács indexbe így jut majd vissza, tehát jelenleg legalábbis januárhoz képest olcsóbban tudunk bográcsosba készíteni.
1: A Bors index viszont más számokat mutat, 15-17%-kal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor, ami éves viszonylatban talán egy fokkal jobb helyzetet jelent, feltehetőleg a különböző zöldségek, gyümölcsök érését is figyelembe kell venni. A borsnak a legfontosabb tétele a krumpli, a káposzta, a lépa, a cékla, a hagyma. Ebben nincsen hús. Hát ezért se szeretném.
3: Lehet beletenni, nem rontja el az
1: igen,
3: ízét.
1: Igen, pár nap füstölt megközelítés.
3: Igen.
1: Az áremelkedés talán a nyáron a dízelnek az árcsökkenése fogja majd tromfolni. Nagyon örülünk, hogy már nem 90, hanem 80 valamennyi. Én úgy látom, viszont a benzin az egyre inkább emelkedik ehhez zárhoz, de legalábbis stagnáltan 70-74 lirnya környékén mozog a különböző benzinkutakon. A dízelnek a 90 feletti árat nagyon tartatlan állapot volt, legalábbis anyagilag és mentális okok miatt biztosan káros volt az egészségre, viszont ez talán a következő időszakban minthogy egy fokkal csökken majd, amely megint csak jó hatást bizonyít a különböző termékekre, szolgáltatásokra és minden egyébre. Ha olcsóbb az üzemanyag, akkor minden olcsóbbá válik feltehetőleg. Ebben az órában is egy kapcsolással szeretnénk kedveskedni a számotokra. Perceken belül Vas Magdolnával, a Ficseri Gyermekstúdió vezetőjével, színművésznével, rádiós kolléginánkkal szeretnénk beszélgetni a Ficseri Gyermekstúdió munkájáról, tevékenységéről és az elmúlt napokban betöltött programjáról.
3: Tartsatok velünk!

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 и 1 FM.
1: Kárpátalja kiemelkedő sok szempontból, viszont vidékünkön azért a színjátszásnak is nagy múltja van, és az új generációknak a feltalálásában, megismerésében a Ficseri Gyermek Stúdiót érdemes megemlítenünk. A következő percekben erről a témáról egy újabb Vibres kapcsolásban beszélgetünk majd.
2: A vonal másik végén köszöntjük Vas Magdolnát, a Ficseri Gyermek Stúdió vezetőjét, színművésznőt. Znamená zjazku, Magdolna Vas, kerivnek detyácsói stúdii, Ficseri. Üdvözlünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
3: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
1: A Ficseri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierünk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
3: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt, és igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. És én igazából csak reménykedni merek, vagy remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő, tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet, például Cséke Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanul, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hála a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
1: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, Ficseri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
3: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akik színészek, akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek legyenek.
1: Ez mennyire fontos kérdéskör, igen.
3: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit, nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni, szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami ami megtartó, ami ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy mit tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen odajön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. Tehát most tudok már, 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani a minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
1: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre maga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
3: Nyilván egy iskolai közösség, egy iskolai, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz egy újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván az ember, a tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget, de van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. És ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
1: Mesélj kérlek a munkáról, milyen darabokat, milyen képzési folyamatot kell elképzelnünk a Fitcheri Gyermekstúdiónak az életében.
3: Először is mindig, amikor bekerül egy-egy gyerek, akkor igyekszünk újra egy közös beemelni őt a közösségbe, igyekszünk megismerni egymást, és akkor utána tudunk folyamatokat elindítani játékokkal, drámapedagógiai foglalkozásokat szoktunk ugye tartani, játékokat játszunk. Ezeket úgy képzeljük el, hogy ők nagyon szeretik ezeket a játékokat, mert a játékokon keresztül tudjuk megismerni egymást. Tehát nem feltétlen csak egyszerűen bemutatkozunk, vagy elmondjuk, hogy nem tudom, én szeretem az angolt, vagy szeretem a mateket, vagy én szeretek takarítani, hanem ezt mind játékokon keresztül csináljuk, és tulajdonképpen úgy ismerjük meg egymást, hogy a játékokon keresztül egyszer csak fogjuk tudni, hogy a másik milyen. És aztán többnyire belekezdünk egy-egy próba folyamatban. Hát nagyon figyeljük az első, amikor így újra egy bekerül valaki, akkor nagyon figyeljük, hogy milyen anyag illene most ehhez a csapathoz, mire tudnánk nagyobb hangsúlyt fektetni ez alatt a fél év alatt, és akkor kiválasszuk az anyagokat, vagy az anyagot, azt az anyagot, amit azon az éven fogunk csinálni, és ezzel foglalkozunk utána egy fél évig. Nyilván nagyon-nagyon kevés az a egy héten egy órás foglalkozásunk van többnyire, nagyon-nagyon kevés, mindig azt érezzük a végén, hogy na most kellene még három vagy négy foglalkozást, hogy ezt teljesen ki tudjunk bontani, de én azt gondolom, hogy mindig tényleg arra fektetjük a hangsúlyt év végén, hogy valami olyat megmutatni szülőknek, ahol tényleg láthatják, hogy mennyit fejlődött az előző évhez képest, és ők maguk is érezzék azt, hogy mi már el tudok mondani úgy egy verset, hogy ezt a néző is megértse. Szóval igazából ez egy ilyen folyamat. Elindulunk, tanulunk, játszunk, a tanulás szó alatt a játékot értem, játékosan tanulunk, és utána pedig a fél évben bemutatunk valamit. Utána egy picit kinyitjuk ezt a nézők felé, és kicsit visszazárunk újra a mi jó kis közösségünkbe, és a következő éven igyekszünk megint valami olyan darabot, olyan dolgot bemutatni, olyan anyagot választani, ami ehhez a közösségre, vagy erre a közösségre ebben az évben, abban az évben jellemző.
1: Zárásképpen még mondd el, hogy hogyan lehet hozzátok csatlakozni, van lehetőség felvételizni hozzátok?
3: Mindenképpen, aki úgy érzi, hogy szeretne tényleg jó közösséghez tartozni, és szeretné kibontakoztatni akár saját magát, azt szeretettel várjuk. A Színház közösségi Facebook oldalain, és nem tudom, közösségi oldalak, így mondják ezt. Hú, ebbe mindig belefutok. Lehet jelentkezni, ott vannak telefonszámok, és most lezártuk az évet, és akkor szeptembertől újra fogjuk indítani. Aki esetleg szeretne jönni hozzánk, azt nagy szeretettel augusztusban már lehet jelentkezni, és akkor várjuk szeretettel majd. Ott vannak telefonszámok a közösségi oldalainkon, és bárkit el tudnak érni, vagy akár engem is, és akkor leegyeztetjük, hogy mikor tudunk találkozni. De mindenkit tényleg nagy szeretettel várunk.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, áldott napot!
3: Én is nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok mindenkinek!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Vas Magdolnával, a Fitcheri Gyermekstúdió vezetőjével, színművésznővel beszélgettünk.

0: szárnya.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Vy slúchajte Radio Pulse 92 i 1 FM.

0: Tisztelhető hallgatóink, ennyi fért a mai két órás műsorban. Szeretném megköszönni, hogy velünk tartottatok a különkédes kedviadásában.
1: A különkiadás műsorával élőben holnap találkozhatnak legközelebb, de addig sem felejtsék el, a rádió műsor folyama tovább folytatódik, hallgassák azokat a műsorokat is szeretettel.
0: Búcsúzok a szerkesztők, ez alkalommal Góla István
1: és Bírta Zoltán.
0: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в ямастопа. Йодин ФМ. Классный радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 2-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 червня, вівторок. В ефірі новини, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Orosz rakétatámadás érte Dniprót. Az ukrán katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lebombázott 4-szintes épület romjai alatt még emberek lehetnek. A legfrissebb adatok szerint a halálos áldozatok száma 7-re emelkedett, köztük egy mentőszolgálati dolgozó is életét vesztette. A támadásban 34-en megsérültek, köztük gyermekek is, írja a korrespondent.net. Az is ismerté vált, hogy a nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás következtében Kijevben és további 6 ukrajnai megyében áramkimaradások vannak. Erről az Ukrenergo számolt be, ahol a biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi, már megkezdték a helyreállítási munkálatokat, áll a közleményben.
3: Росія завдала удару по місту Дніпро. Під завалами зруйнованого 4-поверхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди. Загалом у Дніпрі кількість загиблих зросла до 7, серед них рятувальник. Постраждали 34 людини, серед яких діти, пише кореспондент.нет. Також відомо, що внаслідок масованої російської атаки є знеструмлені споживачі у Києві та 6 областях. Про це повідомило Укренерго. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Йдеться у повідомленні.
2: Jóváhagyták a Beregszászi járás 2 klaszter kórházát a 2026-28-as időszakra szóló egészségügyi fejlesztési tervben. A döntés a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal mellett működő munkacsoport ülésén született meg. A jóváhagyott intézmények a Linner Bertalan Beregszászi központi kórház, valamint a Nagyszőlősi járási kórház. A perspektivikus fejlesztési tervet a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal dolgozta ki a kistérségek vezetőivel és az egészségügyi intézmények igazgatóival közösen. A dokumentum a következő időszakban az ukrán egészségügyi minisztérium elé terjesztik végleges jóváhagyásra, adta hírül Vitali Matyi, a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője.
3: У перспективному плані розвитку системи охорони здоров'я на 2026-28 роки затверджено 2 кластерні медичні заклади Бергівського району. Відповідне рішення ухвалили під час засідання робочої групи при Закарпатській обласній військовій адміністрації. До переліку увійшли лікарня імені Бартолона Лінера в Берегові та Виноградівська районна лікарня. Перспективний план розвитку був розроблений Бергівською районною військовою адміністрацією спільно з керівниками територіальних громад та директорами медичних закладів. Найближчим часом документ буде подано на остаточне затвердження до Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомив голова Берегівської районної військової адміністрації Матій Віталій.
2: Cseresznyeszedés közben sérült meg egy férfi a Beregszászi járásban. A közlemény szerint a fiatal férfi felmászott egy fára, hogy cseresznyét szedjen, azonban elvesztette az egyensúlyát, leesett, és egy hegyes tüskékkel ellátott fémkerítésre zuhant, amely a fa alatt volt. A helyszínre érkező mentősök súlyos szúrt és szakított sérüléseket diagnosztizáltak nála. Az egészségügyi dolgozók a helyszínen sürgősségi ellátásban részesítették, majd a Nagyszülősi járási kórház intenzív osztályára szállították, tájékoztatott a 103 Zakárpettje. A mentősök arra kérik a lakosokat, hogy a gyümölcsszedési szezonban legyenek fokozottan óvatosak.
3: У Берегівському районі чоловік травмувався під час збору черешні. Зазначається, що молодий чоловік заліз на дерево, щоб назбирати черешні, проте втратив рівновагу та впав на залізну огорожу з гострими шпилями, що була під деревом. Лікарі, які прибули на екстрений виклик, діагностували у постраждалого важкі колоторвані рани. Медики надали йому екстрену допомогу на місці та госпіталізували до реанімаційного відділення Виноградівської районної лікарні, інформує 103 Закарпаття. Медики закликають усіх закарпатців бути максимально обережними під час сезону збору фруктів.
2: Kárpátalján elindul az úgynevezett Kárpáti Váltás program. Ungváron fogadták azt a zaporizsiai gyermekcsoportot, amely a következő 2 hétben Kárpátalján pihenhet, feltöltődhet és regenerációban részesülhet. Az első turnus keretében összesen 242, 9 és 12 év közötti gyermek érkezik Kijev, Donyeck és Zaporizsia megyéből. A gyerekeket Ungváron, Huszton és a Munkácsi járásban található Beregszent Miklóson szállásolják el. A programot Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kezdeményezte az elnöki hivatallal és az ukrán labdarúgó szövetség együttműködve. A résztvevőkre futballedzések, kárpátaljai kirándulások, aktív szabadidős programok és egészségmegőrző foglalkozások várnak. A program célja, hogy a háború által érintett régióból érkező gyermekek biztonságos környezetben pihenhessenek, új élményeket szerezhessenek és mentálisan is feltöltődhessenek, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
3: На Закарпатті стартує проєкт «Карпатська зміна». В Ужгороді зустріли групу дітей із Запоріжжя, які впродовж 2 тижнів відпочиватимуть, оздоровлюватимуться, ментально відновлюватимуться у нашому краї. Загалом у межах першої зміни область приймає 242 дитини з Київщини, Донеччини та Запоріжжя віком від 9 до 12 років. Вони проживатимуть в Ужгороді, Усті та Чинадієві. Програма проєкту, ініційованого Володимиром Зеленським у співпраці з Офісом Президента та Українською асоціацією футболу, передбачає тренування з футболу, екскурсії визначними місцями Закарпаття та активний відпочинок. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A délutáni órákban már többfelé is felszakadozhat a felhőzet. A levegő hőmérsékletének maximuma 21 fok lehet, jelentősebb csapadék ma már nem várható.
3: У другій половині дня небо буде більш ясним. Максимальна температура повітря в день сягне 21 градусу тепла. Значних опадів синоптики не передбачають.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreink következnek. Vitányán Regyósz Lukacsándor, a Sővány Novene Sporto. A Szürtei Líceum Bázis Intézményének sárkányok csapata nyerte meg a Válvetve iskolai liga Kárpátaljai megyei döntőit rögbi 5 sportágban. A döntő szakaszt az ungvári Juniszt sportkomplexumban rendezték meg, ahol a fiatal rögbisek magabiztos játékkal, magas szintű szervezettséggel rukkoltak elő. A csapat magabiztosan menetelt végig a tornán is teljesen megérdemelten hódított el a megye fő trófeáját. Ez a siker az edzői stáb és az iskola rendszeres munkájának eredménye. A győzelemhez nagyban hozzájárult Fischer György testnevelő tanár, valamint a Kárpát-taljai Sárkányok rögbi klub edzői, akik minőségi felkészítést és folyamatos fejlődést biztosítottak a csapatnak. A szürtei együttes előtt most az 5. mindent eldöntő szakasz áll, ahol képviselik majd Kárpát-alját országos szinten. Komanda Sárkányi Oporno Základu Szürtyi Pszkolicejus Dbula Premohu v oblastnomu etapi projektu Plič Oplič Всеукраїнській шкільній ліги у дисципліні регбі 5 серед змішаних команд 5-7 класів. Фінальний етап змагань відбувся в Ужгородському СК «Юність», де юні регбісти продемонстрували впевнену гру, високу організованість та безкомпромісну боротьбу. Шаркані впевнено пройшли турнірну дистанцію, заслужено вибороли головний трофей області. Успіх став результатом системної роботи тренерського штабу та школи. Вагомий внесок у перемогу зробили вчитель фізичної культури Юрій Фішер та тренери регбійного клубу «Закарпатські Шаркані», які забезпечили команді якісну підготовку та стабільний розвиток. Попереду на команду чекає 5-й фінальний етап, де Шаркані представлятимуть Закарпатську область на всеукраїнському рівні. А Карпат-Таллай медіяй лабдаругов байновшак 14-й фордулója бővен тартогатот ізгамакат і шедіртелмі ерődemonstrációкат. Мункач 3-0-ра верте a Krajna csapatát, miután a második félidőben teljesen átvette az irányítást. A hazaiak szervezetten, fegyelmezetten futballoztak, a vendégek pedig nem tudták rendezni soraikat a bekapott gól után. Nagyszörös idegenben gyűjtötte be a 3 pontot a Borzsau ellen. A hazaiak mélyen védekeztek, de a bajnoki címre törő csapat így is megtalálta a győztes gót, és egy újabb fontos lépést tett a tabella élén. Az ungesztenyési csillag 4-0-ás kiütéssel intézte el az ördarmai lidert. A hazaiak már az első percektől kezdve domináltak, kihasználták a vendégek hibáit, és magabiztos helyenként látványos játékkal arattak fölényes sikert.

0: something I want to talk about.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Biodim FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban. Megfi Mária vagyok. Vasárnap gyermeknapot ünnepeltünk. Ilyenkor különösen is a legkisebbekre figyelünk, az örömükre, a játékaikra, de talán ritkábban gondolunk azokra a kérdésekre, amelyek a szívükben fogalmazódnak meg. A gyermekek sokszor olyan kérdéseket tesznek fel Istenről, a halálról vagy éppen a háborúról, amelyekre még a felnőttek sem mindig találják könnyen a választ. Hogyan beszélgessünk velük hitről, veszteségről, félelmekről és imádságról? A Határtalan mai adásában gyermeknap apropóján Szemere Judit lelkésznővel, három gyermekes édesanyával beszélgetünk arról, miként találhat utat Istenhez egy gyermek a mai bizonytalan világban.
1: Talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel? Mit mondhatunk akkor, amikor egy kisgyermek arról érdeklődik, hogy hol van Isten, miért van háború, vagy mi történik a halál után? Hogyan taníthatjuk meg imádkozni a gyermekeinket egy olyan világban, ahol sok családban már nem természetes a hitről való beszélgetés? Mai beszélgetésünkben Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül ezeket a kérdéseket. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról, vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
1: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
2: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, ez nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam, tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök, tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház, vagy mihez viszonyítva nagy, vagy mit jelent az, hogy hatalmas, mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik, vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdések foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
1: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
2: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy nem tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
1: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy itten óra keretein belül.
2: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történet vagy egy égei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém, és elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit oda vinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
1: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdést, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökké él, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
2: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem... feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy agyászhoz végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
1: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki kistenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
2: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, elédettem az életet, és a jót, a halált és a rosszat. Választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember, már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám egy gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
1: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
2: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem el sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem, hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni. De ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérez az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen, mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Isten. Ennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
0: A gyermekek kérdéseit sokszor bennünket, felnőtteket is megállítanak és gondolkodásra késztetnek. Talán nincs mindenre tökéletes válasz, de a hit, az odafigyelés és az őszinte beszélgetések segíthetnek abban, hogy a legnehezebb élethelyzetekben sem maradjunk egyedül. Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével, 3 gyermek édesanyjával beszélgettünk. Önök a Határtalant hallották, köszönjük a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Áldást, békességet!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztatva. Jodin FM.
1: Klassne radio. Vdorohu.

Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegy mesét hallhattunk. Tartsatok velünk! Török Orsolya, a hétpettyes Katica. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a beregi dombok környékén volt egyszer egy kerekerdő, élt abban mindenféle állat. Róka, nyúl, őzike, menyét, borz, még egy-két farkas is. Ennek az erdőnek mégsem ők voltak a legkülönösebb állatai, hanem egy kis katica bogár. Egy hétpettyes. Azaz csak majdnem, ugyanis ennek a kis katicának nem voltak petyek a hátán, mint a többieknek. Csupasz háttal repkedett az erdőfái között és a füves tisztásokon. Sokat szomorkodott amiatt, hogy elvesztette a pettyeit. Még tisztán emlékezett arra a napra, amikor egy erdőbe tévedt tündér a pimasságáért büntetésről elvarázsolta a hátáról a gyönyörű fekete pettyeket. A katica már rég sajnálja, amit tett. Bárcsak ne gúnyolta volna a szegény szitakötőt, bárcsak ne nevetgélt volna a szárnyaszegett madárkán, bárcsak ne lett volna olyan felhéjázó mindenkivel. Na, de ez a tündér jól megleckésztette. Még jó, hogy elmondta, hogy vissza lehet varázsolni a pettyecskéket. De hogyan is? Arról nem mondott semmit. A katica egy ideig hisztizett, toporzékolt, jajongott, sikongott, hőrjöngött. De ezektől nem kerültek vissza a drága kis foltocskák a hátára. Így éldegélt hosszú heteken, hónapokon át, míg nem egyszer zokogva kérdezte az erdő bölcsbagját, hogy mit tegyen, hogyan lehetne ő is ugyanolyan katica, mint azelőtt volt, a többi társához hasonló. Ám a bölcsbagoly ezúttal nem tudott segíteni. Azt mondta csak, hogy a szomszéd négyszögletű erdőben lakó, nálánál öregebb és bölcsebb bagoly tudhatja ezt. Őt kell megkérdezni. A katica felkerekedett hát, hogy megtegye a nagy utat, és elmenjen a szomszéd erdő bölcsbagjához. Hát, ha ő segít neki nagy bajában. Megkérte egy barátját, egy másik katicát, hogy jöjjön el vele, legyen a segítője. Így hát másnap hajnalban ketten indultak el. Repültek egész nap, csak kis időre álltak meg pihenni. Este volt, mire odaértek. A bagoly akkor ébredezett, és nagy ásítások közepette fogadta a két vándort. Mi áradban vagytok, kis katicák? Honnan jöttök ilyen fáradtan, csapszottan? A katica elmesélte az esetet, kezdve a tündérrel, a sok gúnyolódás sem tagadta, s azt is bevallotta, hogy rengeteget tanult ebből az esetből. Most már nem bántana senkit. Aki más, akinek baja van, aki gyengébb. Nagyon-nagyon szeretné visszakapni a pettyeit. Megtanulta a leckét. A bölcsbagoly csak bólogatott, s arra bíztatta a katicát, hogy mindig legyen figyelmes. Hallgasson a szívére. És segítsen ott, ahol csak tud. Ez a megoldás. És ha így cselekszik, csoda fog történni.

0: kiskaticák feje csak úgy zsongott a bagoly szavaitól, még nem tudták, hogyan is lesznek ebből pettyek, de a hajnal beköszöntével hazaindultak. Ahogy repültek a fák között, hirtelen egy pillangót láttak meg, aki egy hatalmas pókhálóban vergődött. Ahogy tőle telt, próbálta magát kiszabadítani, de egyre jobban beleragadt a pókhálóba. A két katica gondolkodás nélkül odarepült hozzá, és együttes erővel kirántották a lepkét ebből a félelmetes rabságból. Amikor már biztonságban voltak, a pillangó hálás szívvel köszönte meg a segítséget a piros hátú bogárkáknak, akik egyből tovább is repültek. Egyszer csak észrevették, hogy elkezd egy fekete pettyecske kirajzolódni a piros hátú kis katica hátán. Visszajön! Visszajön az első pettyecske! Visszajön az első pettyecske! Kiáltozták örömükben, és boldogan repültek tovább. Ahogy egyszer csak lenéztek a földre, egy békát pillantottak meg, aki messzeugrált a tótól, és már majdnem teljesen kiszáradt a bőre. Ha pedig nem lesz nedves, kis idő múlva elpusztul. A katicák közel repültek hozzá, és oda kiáltották, merre kell menni a tó irányába. Még látták, ahogy a béka eléri a vizet, és megkönnyebbülten csobban bele az éltető hűvös tóba. Ekkor a kis katica hátán újabb petty jelent meg. Így repültek tovább, hirtelen arra lettek figyelmesek, hogy egy róka üldöz egy szürke nyulacskát. Az éhes vörös bundás már majdnem elérte a fáradt nyuszikát. Amikor a két katica az orrára repült, majd a szeme előtt repkedett, megzavarva ezzel az üldözést. A róka lassított, próbálta elhajtani a katicákat a szeme elől, de a nyuszi addigra már tavaszt alatt. A róka mérgelődött egy kicsit, majd új zsákmány után nézett. A nyuszika egy távoli bokor alól integetett hosszú füleivel a katicáknak, akik már szálltak is tovább, és lásd csodát, a kis katica hátán megjelent a harmadik petty is. Fáradtan, de örömteli szívvel repültek a piros hátú bogárkák az erdő irányába. Ahogy szálltak, egy nagy fa fölött, éles csipogásra lettek figyelmesek. Egy fészkéből kiesett madárfióka sírt, kétségbe esettem a földön. A kiskaticák odarepültek hozzá, de nem tudták felemelni, hiszen nagyon nehéz volt hozzájuk képest. Bíztatni kezdték, hogy csak verdesen a szárnyaival, próbálkozzon a felröppenéssel. A kismadár addig próbálgatta a szárnycsapásokat, amíg egyszerre csak fel tudott emelkedni, és felröppent az első faágra, majd a következőre, és így tovább a fészekig. Mindenki megkönnyebbült. A katicák boldogan repültek tovább, és már várták, megjelenik-e az újabb pöttyöcske a kis katica hátán. Nem is kellett sokáig várni, hisz jót tett helyébe, jót várj. Ugye már ti is sejtitek, gyerekek, hogy amint jót tett a katica, vele is csoda történt. Így került a hátára az ötödik pettyecske is, majd a hatodik és a hetedik. Találjátok ki, kinek segített még a mi kis katicánk. Végül késő este ért vissza az erdőbe a két vándor. Valóra vált a kis katica álma, hisz újra ott fénylettek a gyönyörű pettyek a hátán. Ám ami ennél is fontosabb, megérezte, hogy mekkora boldogság önzetlenül jót tenni valakivel. És ez sokkal jobb érzés, mint kigúnyolni másokat. Mosolyogva hajtotta le a fejét egy levélkére, és egy kicsit hálás volt a tündérnek a leckéért. Itt a vége, fuss el véle!
1: Volt egyszer egy mese volt!
2: Abban minden mese volt!
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok minden Pulzus FM hallgatónak, a mikrofonnál Antal István. A mai zenesában a következő fél órában Chris Rea dalai szólnak. Ő az a brit dalszerző énekes, akit legtöbben a jellegzetes rekettes hangjáról is, persze a Driving Home for Christmasról ismernek. De hidd el, sokkal több van benne, mint egy karácsonyi sláger. Útra kelünk a blues, a rock és a melankólikus balladák világában. Vitányra ragyoztuk a Champs Van Vöducsi Antal István, is jó nyú programi muzésnő track prozbuccia egy hité, Británsko, Szlivakai kompozit Chris Rea. Залишайтеся з нами. Починаємо.

A mai fél órában Chris Rea egy olyan művész, akinek a zenéje sosem megy ki a divatból, mert egyszerű, őszinte is benne van az élet minden szépsége és fájdalma. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István, köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Сегодня у программы музычный трек прозвучали хиты британского певака и композитора Крис Реа. Дякую за увагу, залишайтесь на далее с Радио Пульс.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam a szopa. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.